Guarda tu. Allora stai a go. Vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo se, vallo